Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

dip trip, fantasia.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utamat kell.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 8-a, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitász. Közlekedési kultúra napja alkalmából lesznek programok Pécsett. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására indított adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a Nyár nevű program minden évben csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget országszerte. Bentlakásos és napközis táborokat is szerveznek számukra. Az adományok pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több gyermek eljuthasson a táborokba, és ott még színvonalasabb programokat szervezzenek nekik. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyászfeladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. Új előadással várja a közönséget a Bóbita Báb Színház. Május 16-án lesz a premierje a Bőgős fia meg az Ördögök című előadásnak, melyet Szántó Viktória írt színpadra Ijés Gyula meséje alapján. Az előadás próbái februárban kezdődtek. A darab zenéjét Kovács Áron Ádám szerezte, a rendező Sramó Gábor. A bábjátékot a színház 4 éven felülieknek ajánlja. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött férfit. Az 59 éves budapesti lakost a pécsi törvényszék korábban 6 év szabadságvesztésre ítélte, mert több alkalommal is gyermekpornográfiát tartalmazó felvételeket töltött fel közösségi oldalakra. A férfi a jogerős ítélet ellenére nem vonult börtönbe, ezért a bíróság elfogató parancsot adott ki ellene. Végül május 5-én egy budapesti lakásban fogták el a férfit, akitől informatikai eszközöket és adathordozókat is lefoglaltak. Május 11-én hétfőn több programmal is várják a pécsieket a Közlekedési Kultúra napja alkalmából. Hétfőn reggel 9 órától a pécsi vasútállomásnál várják a szervezők az érdeklődőket. Lesz kreszteszt, vasútmodellek, veteránautók, a rendőrség és a tükebusz pedig több játékkal is készül a résztvevők számára. A helyszínen bemutatkozik a Magyar Közút is. A rendezvény délután 2 óráig tart. 2026-ban ismét Pécsre érkezik a Tour de Hongrie országúti kerékpáros versenymezőnye. A város egyik kiemelt helyszínén, az Árkádban ebből az alkalomból pénteken kerékpáros kiállítás nyílik, ahol a látogatók a kerékpársport múltját fedezhetik fel. Emellett már csütörtöktől mobil pumpapálya várja a sportolni vágyókat a Cinderi Parkban. A bringások a pályát 2 hónapon át használhatják, díjmentesen. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. A város önkormányzatának közlése szerint május 12-én kedden lemosó permetezést végeznek a közterületeken álló fákon, csipkés poloska, aknázómoly, illetve gombás betegségek ellen. A munka áthúzódhat az azt követő napra is. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, és ha az időjárás nem lesz megfelelő, akkor a permetezést egy későbbi időpontban végzik el. Áthelyeznek egy buszmegállót Véménden. A község önkormányzata a közösségi oldalán azt írja, hamarosan megkezdődnek a település központjában lévő öreg kocsma bontási munkái. A kivitelezés ideje alatt a közeli buszmegállót áthelyezik a Kossuth Lajos utca 139-es szám elé. A buszok május 11-től hétfőtől állnak meg az új helyen. A munka és így a buszmegálló áthelyezése is várhatóan 6 héten át tart. Néhány napig nem a megszokott helyen állnak meg a villányi buszok. A városban a vasúti átjáró lezárása miatt vasárnap este 8 órától május 14-én csütörtökön reggel 7 óráig a buszok terelő útvonalon közlekednek. A Városháza Damjanich utcai megállót Nagyharsány irányában a Baross Gábor utcában a rendőrség elé helyezik át, míg a Herceg-Szentmárton irányába közlekedő járatok a Vitis Hotel megállótól körülbelül 60 méterrel távolabb állnak majd meg. Óvatosságra inti az adózókat a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet. Azt írják, közeleg május 20-a, ami a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. Ezt a csalók is igyekeznek kihasználni. SMS-ben, telefonon, illetve e-mailben próbálják meg átverni a lakosságot, visszatérítendő adót ígérve. Üzeneteikben olyan csatolmányok, hivatkozások találhatóak, melyek segítségével el tudják lopni azok adatait, akik nem elég óvatosak. Fontos tudni, hogy a NAV nem küld értesítést adóvisszatérítésről vagy tartozásról, SMS-ben és e-mailben, de telefonon sem. Ha valaki ilyet kapott, gyanakodjon, és ne feledje, adóügyek intézéséhez kizárólag a hivatalos felületeket szabad igénybe venni. A NAV-os csalásokkal kapcsolatban többet is meg lehet tudni a Kiberpajzs hivatalos oldalán. A férfi kosárlabda NB1B elődöntőjének negyedik mérkőzése következik a FUT és a PVSK Veolia számára. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig küzd a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezet a FUT. A mai találkozót Pécset játsszák a Lauber Dezső sportcsarnokban. Ha a vendégek győznek, ők jutnak a fináléba. Ha a mai meccset a PVSK nyeri, életben tartja döntős reményeit, és az ötödik találkozón dől majd el a döntőbe jutás. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik. Továbbra is küzd a bennmaradásért az NB1-ben szereplő Carbonex Komló. A férfi kézilabda együttes a bajnokság 25. fordulójában a tabella 8. helyén álló Csurgó vendége lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik Csurgón a Sótonyi László sportcsarnokban. A klub egyben azt is közölte, az ezt követő fordulóban a Győr elleni mérkőzés időpontja megváltozott. Az eredetileg május 23-ára kiírt meccset május 20-án, szerdán, délután 17-től láthatja a közönség Komlón, a Városi Sportközpontban. Ez volt a Pécsbook, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM.

0: legváltozatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, május 8-án pénteken, kezdjük együtt a napot, és ébredj velem, énekli nem sokára Berry, de csak Timbaland és Carrie Hilson után jön a The Way I Are, és jöhet üzenet, Viber üzenet, de hívni is lehet a 0620-55-55-155-öt, 4 perc múlva 4:07, jó reggelt, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak és a szülinaposoknak is, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, már is 8-a van, péntek, Mihály napja, illetve a Nemzetközi Vörös Kereszt napja, ezen kívül a Győzelem napja Európában. Sok országban ma ünneplik a II. Világháború befejeződésének emléknapját. Ezen a napon tette le a fegyvert a náci Németország hadserege, az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és a Szovjetunió szövetséges hadereje előtt 1945-ben. És bár nemrég arról szóltak a pletykák, hogy lehet elválnak, lehet, hogy volt valami kis konfliktus, vagy talán nagyobb, elásták a csatabárdot, ha már háború, ugye? Blake Shelton és Gwen Stefani, az amerikai állompár következik. Nobody but you a besten. Jó reggelt! Don't have to...

0: Best FM a legjobb zenék. A péntek reggel sok helyen párával indul, 7-13 fok van, napközben 20-26 fokot mérhetünk, napos felhős idő, egy-egy futó záporral, főleg keleten. Erre készülhetünk, na de hogy mi vár ránk hétvégén, az is kiderül mindjárt, rögtön fél hét. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Hamarosan folytatjuk, méghozzá Calabriában.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
3: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A közlekedési kultúra napja alkalmából szerveznek programokat hétfőn Pécsett. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 11-én hétfőn több programmal is várják a pécsieket a közlekedési kultúra napja alkalmából. Hétfőn reggel 9 órától a pécsi vasútállomásnál várják a szervezők az érdeklődőket. Lesz kreszteszt, vasútmodellek, veteránautók, a rendőrség és a tükebusz pedig több játékkal is készül a résztvevők számára. A helyszínen bemutatkozik a Magyar Közút is. A rendezvény délután 2 óráig tart. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz. Továbbra is küzd a bentmaradásért az NB1-ben szereplő Carbonex Komló. A férfi kézilabda együttes a bajnokság 25. fordulójában a tabella 8. helyén álló Csurgó vendége lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik Csurgón a Sótonyi László sportcsarnokban. A klub egyben azt is közölte, az ezt követő fordulóban a Győr elleni mérkőzés időpontja megváltozott. Az eredetileg május 23-ára kiírt meccset május 20-án, szerdán, délután 17:00-től láthatja a közönség Komlón, a Városi Sportközpontban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Május 9-én szombaton rendezik az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok a reggeli órákban indulnak Pécsről Mária Gyüdre, az 58-as út mentén, fokozott óvatossággal vezessem. Szombaton motoros felvonulást tartanak Pécsett, a menet délután 14:30 és 14:30 között járja majd Pécs utcáit, az Expo Centertől indulva Kertváros, Belváros, illetve Uránváros utcáin. A menet szerinti jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárja a rendőrség. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM, a legjobb zenék a péntek sok helyen indul párával. Napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok főleg már csak keleten, északkeleten alakulhatnak ki. Most 7-13, napközben 20-26 fok között alakul a maximum. Holnap is hasonló időnk lesz, de már egy fokkal melegebb, 22-27 fok. És ha minden igaz, a hétvégén vasárnapig érkezik a legtöbb napsütés, bár akkor is lehetnek fátyol felhők az égen, és egy-egy futózápor sem kizárt, akkor már 23-28 fokig melegszik a levegő. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül a Szapri duódala, ez a Baya Baya Best FM-en.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Sokak szerint, és egyébként osztom ezt a véleményt, minden fejben dől el, még ha egy kicsit rosszabbul is indult a nap. Mosolyogjunk, attól tutira jobb lesz. Jön majd Lily Allen és a Smile hét után, és Subbase Monster is. +0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunkon. Lehet ünnepelni a Mihályokat, a szülinaposokat, és ha közlekedési hír van, az is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitász. Napközben napos és felhős időszakok várnak ránk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására indított adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a nyár nevű program minden évben csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget országszerte. Bentlakásos és napközis táborokat is szerveznek számukra. Az adományok pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több gyermek eljuthasson a táborokba, és ott még színvonalasabb programokat szervezzenek nekik. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyászfeladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. A férfi kosárlabda NB1B elődöntőjének negyedik mérkőzése következik a FUT és a PVSK Veolia számára. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig küzd a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezet a FUT. A mai találkozót Pécset játsszák a Lauber Dezső sportcsarnokban. Ha a vendégek győznek, ők jutnak a fináléba. Ha a mai meccset a PVSK nyeri, életben tartja döntős reményeit, és az ötödik találkozón dől majd el a döntőbe jutás. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett két helyszínen is. A szakemberek jelenleg a Péter utcában, illetve a Bolygó utca egy szakaszán dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Aszfaltmarási munkákat végeznek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai csomópontnál útépítési munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Kitartást a hét utolsó munkanapjához, május 8, péntek, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak, és Isten éltessen minden szülinapos Best FM hallgatót is. Király Viktor, aztán nem sokára a börtönt megúszó Britney Spears, és Shania Twain is énekel ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Ébreszt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 128. napja van, május 8. péntek, a magyar kézműves fagylalt napja, ugye, hogyha római számmal írjuk a májust, az 5. hónapot római 5-össel, az egy V betű, rajta pedig a 8-as két gombóc fagyinak felel meg. Na hát ezért ez a dátum hasonlít a legjobban a fagyira. A mai a magyar fagyi nap, ilyenkor egy csomó helyen féláron adják a kézműves fagylaltot, sokan jótékony célokra is juttatnak az e napon szerzett plusz bevételekből, illetve reméljük idén is sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára fagyit, és ha fagyi, akkor öröm, boldogság, mosolygás. Smile címmel Lili Ellen dala folytatja a péntek reggelt.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz a reggeli párát követően, ami itt-ott tapasztalható. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő, és keleten, észak-keleten egy-egy futózápor még ma is előfordulhat. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. 7:30 után Will Smith-szel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Gyermekpornográfia miatt elítélt férfit fogtak el a rendőrök. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elfogtak egy gyermekpornográfia miatt körözött férfit. Az 59 éves budapesti lakost a pécsi törvényszék korábban 6 év szabadságvesztésre ítélte, mert több alkalommal is gyermekpornográfiát tartalmazó felvételeket töltött fel közösségi oldalakra. A férfi a jogerős ítélet ellenére nem vonult börtönbe, ezért a bíróság elfogató parancsot adott ki ellene. Végül május 5-én egy budapesti lakásban fogták el a férfit, akitől informatikai eszközöket és adathordozókat is lefoglaltak. 2026-ban ismét Pécsre érkezik a Tour de Hongrie országúti kerékpáros verseny mezőnye. A város egyik kiemelt helyszínén, az Árkádban ebből az alkalomból pénteken kerékpáros kiállítás nyílik, ahol a látogatók a kerékpársport múltját fedezhetik fel. Emellett már csütörtöktől mobil pumpapálya várja a sportolni vágyókat a Cinderi Parkban. A bringások a pályát 2 hónapon át használhatják, díjmentesen. Az Országos Erdészeti Egyesület idén is megrendezi az Év Erdésze versenyt. Ennek célja a szakma társadalmi elismertségének erősítése, illetve a szakemberek tudásának fejlesztése. A verseny 2 fordulóból áll. Az elsőt az erdészeti társaságok hirdetik meg saját munkatársaik számára, majd a legjobbak bejutnak az országos döntőbe. A baranyai fordulót április végén rendezték. Itt a Mecsekerdő 5 erdészetének összesen 14 szakembere versengett. A győzelmet végül Kovács János, a Szigetvári Erdészet kerületvezető erdésze szerezte meg. Így ő lesz az, aki képviselheti Baranyát júniusban az országos döntőn a Nyírerdő ZRT-nél. Május 9-én szombaton rendezik az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok a reggeli órákban indulnak Pécsről Mária Gyűdre, az 58-as út mentén, fokozott óvatossággal vezessem. Szombaton motoros felvonulást tartanak Pécsett, a menet délután 2:30 és 2:30 között járja majd Pécs utcáit, az Expo Centertől indulva Kertváros, Belváros, illetve Uránváros utcáin. A menet szerinti jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárja a rendőrség. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This is...

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 8-án, pénteken. Sok boldogságot a Mihályoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Pontosan 100 éve ezen a napon született Sir David Frederick Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője.
1: A Földön élő összes rovarfaj 80%-a az esőerdőben él.
0: 1943-ban a mai napon született Laux József, magyar rock és jazzdobos, az Omega és az LGT tagja. Gyere, 75 éve ezen a napon született Philip Bailey, az Earth, Wind & Fire énekese. május 8 megszületett az ausztrál Darren Hayes, a Savage Garden egyik fele. És 1953-ban ugyanezen a napon született Alex Van Halen, holland-amerikai zenész, a Van Halen dobosa. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Sajnos van egy komoly baleset az M0-áson, ami miatt 7-8 kilométeres a torlódás. A pontos helyszín pedig az M2-es csomópont után a Megyeri híd felé vezető oldalon. Már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik. Aki tud, kerüljön. Jó utat, kitartást kívánok! Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, aztán pedig bemutatjuk.
2: Elnöki ügy.
1: Jön például a Well Hello és az Apu Vedd Meg, és itt lesz az Everything But The Girl is. Telefon SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitász. Napközben napos és felhős időszakok várnak ránk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására indított adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász. A Vár a Nyár nevű program minden évben csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget országszerte. Bentlakásos és napközis táborokat is szerveznek számukra. Az adományok pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több gyermek eljuthasson a táborokba, és ott még színvonalasabb programokat szervezzenek nekik. Szentlőrinc önkormányzata nyílt pályázatot hirdetett helyi civil szervezetek támogatására. Programok, rendezvények megvalósítására lehet forrást igényelni, maximum 400 ezer forintos összegben. A támogatási intenzitás 75%-os, ami azt jelenti, hogy 25% önerőre szükség van. Május 15-én délig várják a pályázatokat, személyesen, postai úton vagy elektronikusan. A beérkezett anyagokról a város képviselőtestülete dönt majd, várhatóan még ebben a hónapban. A részletekről Szent Lőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. A férfi kosárlabda NB1B elődöntőjének negyedik mérkőzése következik, a FUT és a PVSK Veolia számára. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig küzd a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezet a FUT. A mai találkozót Pécset játsszák a Lauber Dezső sportcsarnokban. Ha a vendégek győznek, ők jutnak a fináléba. Ha a mai meccset a PVSK nyeri, életben tartja döntős reményeit, és az ötödik találkozón dől majd el a döntőbe jutás. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett két helyszínen is. A szakemberek jelenleg a Péter utcában, illetve a Bolygó utca egy szakaszán dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Aszfaltmarási munkákat végeznek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton hírnél a Zengő utcai csomópontnál útépítési munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Beyoncé-tól, akinek igazi családi esemény lett a Met Gala, ugyanis ezúttal elkísérte őt férje Jay-Z, valamint 14 éves közös lányuk Blue Ivy is, aki kiköpött anyukája, annyira hasonlít rá. Szól már is az If I Were a Boy, 4 lassan 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, most már 10 kilométeres a dugó az M0-áson a Megyeri híd felé. Nem sokkal a híd előtt történt baleset, valaki a szalagkorlátnak hajtott, egy sáv járható, és már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik, sőt Dunakeszin a 2-es főút is beállt picit. Aki tud, kerüljön, jó utat, 0620 55 55 155. A Waka Waka után jön a Dai Dai. Shakira egyébként a foci VB-k királynője is lehetne akár, hiszen már másodszor kérték föl, hogy elénekelje a futballvilágbajnokság hivatalos dalát. Ugye emlékszünk a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a Waka Waka című dalra, amely jelenleg 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videó megosztó oldalon. Az idei amerikai foci VB hivatalos dala a Dai Dai címet viseli, és valahogy így szól.
1: This time for Africa, waka waka, hey hey.
0: Hát ez ugyanaz a dal, csak átírták a szöveget. Loka Hessel most a kolumbiai énekesnőtől. 1 perccel 4:49 után itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján kellemes májusi időnk lesz. 20-26 fok közötti maximummal, napos, gomoly felhős idő, csapadék nélkül. És hogy milyen időnk lesz a hétvégén, az is kiderül nem sokára a hírek végén. Részletes időjárás jelentés, aztán a diszkó korszakot idézzük meg a Starzone 54-ral. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A közlekedési kultúra napja alkalmából szerveznek programokat hétfőn Pécsett. Napközben legfeljebb 23 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május 11-én hétfőn több programmal is várják a pécsieket a közlekedési kultúra napja alkalmából. Hétfőn reggel 9 órától a pécsi vasútállomásnál várják a szervezők az érdeklődőket. Lesz kreszteszt, vasútmodellek, veteránautók, a rendőrség és a tükebusz pedig több játékkal is készül a résztvevők számára. A helyszínen bemutatkozik a Magyar Közút is. A rendezvény délután 2 óráig tart. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz. Továbbra is küzd a bentmaradásért az NB1-ben szereplő Carbonex Komló. A férfi kézilabda együttes a bajnokság 25. fordulójában a tabella 8. helyén álló Csurgó vendége lesz. A két csapat vasárnap délután 6 órakor találkozik Csurgón a Sótonyi László sportcsarnokban. A klub egyben azt is közölte, az ezt követő fordulóban a Győr elleni mérkőzés időpontja megváltozott. Az eredetileg május 23-ára kiírt meccset május 20-án, szerdán, délután 17:00-től láthatja a közönség Komlón, a Városi Sportközpontban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Május 9-én szombaton rendezik az idei Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok a reggeli órákban indulnak Pécsről Mária Gyüdre, az 58-as út mentén, fokozott óvatossággal vezessem. Szombaton motoros felvonulást tartanak Pécsett, a menet délután 14:30 között járja majd Pécs utcáit, az Expo Centertől indulva Kertváros, Belváros, illetve Uránváros utcáin. A menet szerinti jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárja a rendőrség. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, a legszebb karácsonyi ajándék Bryan Adams rajongóknak, maga a kanadai sztár, hiszen december 16-án, nem sokkal karácsony előtt, újból Budapesten koncertezik. Ő folytatja a péntek reggelt a Cloud No. 9-nal, és jó hírek, visszatér a napsütéses, kellemes, nyárias idő a hétvégére. Már ma is többször bújik elő a nap a felhők mögül. Jelentem itt a fővárosban per pillanat süt, 20-26 fok, esni nem nagyon fog már.

0: Soul Searcher, Can't Get Enough, ha nem volt elég, van még ott, ahonnan ez jön.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Köztük az ezredforduló ikonikus Backstreet Boys slágere. És itt lesz majd a repülők is. telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fúss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
2: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
7: Száguldó csillag, csak le ne hess. Nem lehet mindig minden egyenes.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására gyűjt a Katolikus Karitas. Napközben napos és felhős időszakok várnak ránk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatására indított adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitas. A Vár a Nyár nevű program minden évben csaknem 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes kikapcsolódási lehetőséget országszerte. Bentlakásos és napközis táborokat is szerveznek számukra. Az adományok pedig ahhoz járulnak hozzá, hogy minél több gyermek eljuthasson a táborokba, és ott még színvonalasabb programokat szervezzenek nekik. A Lufthansa hivatalos codeshare partnerként kapcsolódik a Pécs-München menetrend szerinti repülőjáratokhoz, jelentették be szerdán. Ez azt jelenti, hétfőtől az utasok számára egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között. A megállapodás értelmében egylépéses podgyászfeladást, garantált csatlakozást és késés esetén átfoglalást ígérnek. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 európai és több tucat Európán kívüli reptér is elérhetővé válik egy átszállással. A férfi kosárlabda NB1B elődöntőjének negyedik mérkőzése következik a FUT és a PVSK Veolia számára. A két csapat az egyik fél harmadik győzelméig küzd a döntőbe jutásért. Három meccs után 2-1-re vezet a FUT. A mai találkozót Pécset játsszák a Lauber Dezső sportcsarnokban. Ha a vendégek győznek, ők jutnak a fináléba. Ha a mai meccset a PVSK nyeri, életben tartja döntős reményeit, és az ötödik találkozón dől majd el a döntőbe jutás. A mérkőzés délután 6 órakor kezdődik.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüveg centrum.
1: Folytatódnak a gázhálózati munkák Pécsett két helyszínen is. A szakemberek jelenleg a Péter utcában, illetve a Bolygó utca egy szakaszán dolgoznak. Mind a két helyszínen teljes útzár van érvényben, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Aszfaltmarási munkákat végeznek az 57-es út pécsi szakaszán. A 60-as kilométernél a forgalom mind a két irányban csak egy sávon haladhat. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai csomópontnál útépítési munkák miatt útszűkület érvényes. A meteorológiai előrejelzések után sokfelé párásan indul a nap, később aztán napos és felhős időszakok váltakoznak majd, elszórtan még ma is kialakulhat csapadék térségünkben. A szél általában mérsékelt lesz, a hőmérséklet maximuma 23 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, 5 perc elmúlt 9, május 8, péntek, Mihály napja és a magyar fagylalti is. Örülök, hogy együtt indítjuk a napot, örülök mindenkinek, aki itt van. Glad You Came, szól mindjárt a The Wanted dala, előtte még TLC, Repülők, most pedig Junior Jack nyitja az órát a Stupid Disco-val. 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék irány. 1996 májusa, a világ még nem sejtette, hogy az utolsó nagy pophisztéria épp akkor veszi kezdetét. Sokan csak egy legyintéssel intézték el őket, csak egy újabb futószalagon gyártott fiúcsapat. Aztán jött öt floridai srác, és bebizonyították, hogy több van bennük, mint a belőtt frizura. Öt képzett hang, 100 millió eladott lemezés, egy olyan túlélési ösztön, ami a digitális korszakon és a belső válságokon is átlöpte őket. Ma már tudjuk, ők nem csak egy korszak arcai, hanem a popzene igazi túlélői. Jöjjön a csapat, aki képes volt együtt öregedni a rajongóival. Backstreet Boys, As Long As You Love Me a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Van egy rossz és egy jó hírem, kezdem a rosszal. Baleset történt az M0-áson a Megyeri híd felé. Csömör térségében több autó koccant, 3-4 kilométeres a torlódás. A jó hír pedig maga a Gorillaz dala Feel Good, a legjobb zenék között itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Eminem a turnék tekintetében továbbra is a kevesebb, néha több elvét követi, azért el lehet csípni itt-ott. Például az októberi amerikai Forma 1-es nagydíj hétvégén ő lehet a szombati fellépő Austinban. Most a The Real Slim Shady forog tőle itt a Besten.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, igazi csirkebe csinált kanalas daragaluskával, az A menü harcsapaprikás kapros túros nokedlivel, a B menü mákos tudli vanília sodóval, a Paleo menü 3290 forintért, tejszínes karalábbé

0: tojás kolbászmorzsával, mézes csirés csirkemellsteak, rukkola salátával és barzsamos zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudás Központban kínálna ebédet 2990 forintért. A mai kínálat csirkegulyás zöldségesen csipetkével. Az A menü spenótos, lazacos, lezenye, citrusos levélsalátával, a B menü klasszikus mágyarakás. A vegán menü 3290 forintért, petezselymes zöldborsóleves, gombapaprikás zöldségtúrsnival. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak.
2: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter. 100 éves lett Sir David Attenborough, ma már sok napsütés várható, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Németből érettségiznek ma a diákok, középszinten 10 000-en, emelt szinten pedig 3 000-en adnak számot a tudásukról. A fiataloknak olvasott és hallott szöveget is kell értelmezniük, emellett nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kell tölteniük. Középszinten 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra alatt kell megoldaniuk a feladatokat. 100 éves lett Sir David Attenborough. A brit természettudós és dokumentumfilmes 1926. május 8-án született Londonban. 1953-ban készítette el az első természettudományos dokumentumfilmjét, azóta pedig bejárta a világot, és a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig mindenhol bemutatta az állatvilágot. Több mint 150 sorozat és film kötődik a nevéhez. A munkásságáért számos díjat kapott, és 2-szer ütötték lovaggá. A természettudós pedig még mindig aktív, legutóbbi filmje tavaly jelent meg. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szállodai recepciós pultot cserélt a mikrofonra és gitárra Colby Kelly. Bubbly című dalával indul a délelőtt utolsó órája. Hello! Jó munkát, jó utat, 5 perccel múlt 11. május 8-a, mai dátum péntek van. Sok boldogságot a Mihályoknak és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

még megismersz. Best FM a legjobb zenék a Fats & Small Feel Good himnuszával. 3,5 perccel kerülünk közelebb a hétvégéhez. Május 8, péntek. A hétvégén csodás idő lesz szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz, sportoláshoz, grillezéshez. Úgyhogy használjuk ki!

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé, a Komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben, majd távolabb Bicske és Biatorbágy között is. Az erős forgalom miatt lassulásra, a szakaszos torlódásra kell készülni. A kamionok is araszolnak, vagy csak állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot válassza. Dolgoznak az M3-ason is, Mugyoród térségében Budapest felé, Bagnál pedig a határ felé vezető oldalon. A kiépített tereléseknél ott is lassulás alakult ki, valamint időszakos torlódásra is számítania kell a közlekedőknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Király Viktor szóló című dalával Majoros Rita indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok mindenkinek, találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor is. Max M. Levente vagyok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Eljött a jövő. Megérkezett az e-Vitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az e-Vitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hit Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fele.

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, a vadgázolások is okozhatnak késéseket a vonatoknál, sok napsütés várható ma, de záporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Idén több mint 89 ezer diák felvételizett a középiskolákba. Az oktatási hivatal közleménye szerint ebből 8 ezeren 6 osztályos gimnáziumokba, 5 ezeren pedig 8 osztályos gimikbe jelentkeztek. Az intézményeknek máig kell értesíteniük a diákokat arról, hogy hová vették fel őket. Ha valaki egyik középiskolába se került be, vagy fellebbezne a döntéssel kapcsolatban, azt május 11-től teheti meg. Vadgázolások miatt is késhetnek a vonatok. Idén már 135 ilyen eset történt, amelyek miatt több mint 5000 perccel lett hosszabb a járatok menetideje. Erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint a vadgázolások megelőzése érdekében az 1-es és a 40-es vonalon, amelyek a leginkább érintettek, ultrahangos eszközöket és prizmákat telepítenek, amelyek távol tarthatják a vadakat az arra közlekedő vonatoktól. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelországból, Németországból több busz, várok még Szlovákiából, szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkülhet meg, és 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő esők, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, kellemes pénteket, sőt, most már lassan azt mondhatom, hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát. Isteni zenéket pakoltam be. Nem csak ebbe az órába, hanem a következő hatba. A leges legjobb zenékkel, mint például a Kossinnal és a Hájgyóval tölthetjük a következő perceket. Király Viktor pedig indítja a délután.
0: Best FM,

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, csodás délutánt, kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy sokan már elindították a hétvégét, és mondjuk menet közben hallgatják a Best FM-et, amikor is éppen a Balatonra tartanak, vagy szimplán csak haza a munkából is kikapcsolódnak. Azt is remélem, hogy sokan Best FM-et hallgatnak, és egész hétvégén itt tesznek. Én egyébként holnap is és vasárnap is jövök majd reggel, úgyhogy én fogom önöket ébreszteni, de most még azért maradjunk a péntek délutánban. Mindjárt jövök a napkérdésével, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, de főként és főszerepben a legjobb zenékkel, azokkal a felejthetetlen slágerekkel, amiket tinédzser korunkban mondjuk a diszkóban hallgattunk, mint a Black Attack és a Heartless. Ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Most már nagyon sokan vannak az utakon, úgyhogy amint kapok közlekedési infót, már mondom is. A legutóbbi az, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, úgyhogy hát plusz menetidőben mindenképp kell számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is. Valamint a kamionok is arra szólnak, vagy állnak a külső sávban, ezért aki teheti autóval az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól az 1-es főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nem csak az M1-esről, bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, ha ma is gondol rám, és gondol a többi utasra is, és elküldi, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a Monte Carlo, egy isteni dal, így az óra végéhez közeledve. Pár percünk van, délután egy óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Christina Aguilera. És jön a New Level Empire is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába, délután 6-tól. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap alakul meg az új országgyűlés, nem lett gyilkosság áldozata Dudás Miklós kajakozó, a legtöbb helyen száraz napos idő várható, északkeleten eredhet el az eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért, az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolák meg csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
1: Sopronban is kimutatta az aszbeszt szennyezést a Greenpeace vizsgálata. Egy forgalmas kereszteződés és egy lakópark egyik utcájának aszfaltjából vettek mintát, és mindkettőben ott volt a hazánkból már kitiltott aszbeszt. Tegnap Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat is, ezért ezeket ideiglenesen lezárták és le is fették. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnok kajakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúki hallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cellai információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Akkor rádiózzunk együtt ebben az órában is. Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is, most már lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jöhet a délutáni kávé, ahogy az lenni szokott, és mellé a Savage Garden. Itt lesz a To the Moon and Back, hamarosan Krisztina Aguilera is jön, nem sokára felteszem a napkérdését, de előtte Olly Murs-szel nyitom az órát. Dance with me tonight.
0: Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését, ami talán az egyik legtökéletesebb péntek délutáni kérdés, mert hogy elengedhetjük a fantáziánkat, még akár munkaidőben is. És gondolkodhatunk arról, mi lenne számunkra az álommunka. Na de itt nem arra gondolok, hogy én mondjuk, ha nagy leszek, fogorvos leszek, hanem mondjuk olyasmi álommunkákra, mint hogy egy ötcsillagos szálloda tesztelője lennék, vagy éppen, nem is tudom, filmeket tesztelnék, legókat raknék össze, hogy ez mennyire megy. Biztos, hogy vannak ilyen munkák, csak valahogy valószínűleg nagyon nehéz a közelükbe kerülni, de azért igazán álomszerűek, vagy mondjuk csokoládé tesztelő, vízi csúszda tesztelő, szóval ilyesmikre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 jöhetnek az álom munkák, az álom foglalkozások, mellé pedig álom jó zenék itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc, úgyhogy érkezik Sasha és az I Feel Lonely, most pedig az Ace of Base és a Cruel Summer a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán Nagykereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávzárva is van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben nagyon erős a forgalom, úgyhogy jelentős menetidő többlettel kell számolni, ez már tuti. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a le- és felhajtás is, valamint a kamionok is arra szólnak a külső sávban, úgyhogy aki teheti, válassza az átterelt sávot. A komáromi csomóponttól pedig az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide megírja. Jött egy info a Krisztina körútról is, Budapestről, hogy baleset történt a Városmajor utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek igazán friss hírek, utána pedig igazán jó zenék, mint a Gossip és a Move in the Right Direction.

0: vagy éppen a jetlag és a nincs lehetetlen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
3: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autó legendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécset június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Next FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter, van, ahol féláron vehetünk ma fagylaltot, napos meleg időben bízhatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem

0: Szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, a támogatást külön kell kérni az adóbevallásokban. Erre hívta fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A közleményük szerint a nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forintnyi biztosítás igényelhető vissza, amit a számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja el az adóhatóság. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
1: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
0: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Balatonfüreden pedig megválasztják a Balaton fagyiját. A megmérettetésre idén 38 különleges fagylaltot neveztek. Tavaly egy kecskesajtból készült pörkölt mogyorós fagyi lett a győztes. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Vannak azok a pillanatok, amikor csak fogjuk a délutáni bögre kávénkat, én most ezt teszem egyébként, és csak iszogatjuk, kortyolgatjuk, és közben jó zenéket hallgatunk. Na most ez egy ilyen pillanat így 4 perccel 2 óra után, amikor is egy igazi klasszikus érkezik, ami jó hangulatot hoz. Nem más, mint a Gossip és a Move in the Right Direction. Szép délutánt mindenkinek! Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse Sir David Attenborough-t, hiszen a mai napon ünnepli 100. születésnapját, minden idők legkedveltebb természetfilmese, ami már csak amiatt is jelentős, mert hogy a Föld jelenlegi lakosságának kevesebb, mint 0,3%-a érte meg ezt a kerek évfordulót. Az évek múlásának azonban ugye, hát van egy olyan járuléka is, hogy a legtöbb társasjáték és különböző játékon ugye úgy van feltüntetve, hogy mondjuk 0-tól 99 éves korig, vagy éppen 5-től 8-tól 99 éves korig, és hát ugyebár ez a Legóval is így van, úgyhogy sok cikk megjelent, hogy hát David Attenborough innentől kezdve hivatalosan sem legózhat már. Aztán néhány órával ezelőtt a Legó kitette a közösségi oldalaira azt, hogy boldog születésnapot kívánnak Sir David Attenborough-nak, és egy olyan szöveggel jelentették meg azt a bizonyos Legót, nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot, és egy ilyen 100 pluszos kis cetlit ragasztottak, vagy címkét raktak erre a bizonyos Legóra, úgyhogy hivatalosan sem kell abba hagyni a játékot a legózás David Attenborough-nak. A lényeg pedig az, hogy Isten éltesse a kedvenc, vagy a legkedveltebb természetfilmest önöknek. Mi a legjobb emlékük vele? Mi az, amit szívesen néztek tőle? Én nagyon szerettem hallgatni egyébként azt, ahogy ő mesél. Gyerekkoromban még nem nagyon értettem, aztán ahogy egyre idősödtem, egyre érdekesebbé vált egyébként, és szerintem egy ilyen vasárnap délutáni, ebéd utáni lazítós programnak egy jó kis David Attenborough természetfilmnél nincs is jobb. Úgyhogy Isten éltesse néhány isteni zenével itt a Best FM-en. Janet Jacksonnal megyek mindjárt tovább, jön a Together Again, itt lesz majd a Madhouse is, most pedig a Backstreet Boys rázza fel a délutánt, gyere Get Down. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Nóri írt egy üzenetet a Kőbányai útról, hogy baleset történt, méghozzá az Orci tér előtt, úgyhogy ott kell figyelni, egy kicsit dugóra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé, a Grébics pihenő előtt pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 76-os kilométernél, úgyhogy ez okoz fennakadást. Szalakorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán, Nagykereki térségében még korábban az M35-ös felé, a 240-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok az útinfókra. Mindenkinek jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon! mobilkemence.xyz.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finome, pékebeli szerelmes meséje a 30-as évek nyüzsgő, de színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
3: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Lezárult a középiskolai felvételi általános szakasza. Holnap napos és felhős időszakok is várnak ránk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén több mint 89 ezre jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Pécsi Zsolnay Fényfesztivál. Július 2-a és 5-ek között rendezik meg a programot, immár 10. alkalommal. Idén a belváros mellett újra kiemelt helyszín lesz a Zsolnay negyed és a Kodály Központ hangversenyterme. Az alkotások között számos mű megidézi majd Vazarelli opárt örökségét. Idén is megtartják a Zsolnay Light Art Video Mapping versenyt. Ezúttal olasz, kínai és bolgár alkotók versengenek majd. A Székesegyház homlokzatára vetített alkotások ugyancsak Viktor Vazarelli munkásságát idézik meg. A fényfesztiválról részletesen a rendezvény hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben. Emelkedést a főváros délpesti telepén, illetve Szegeden mértek. Csökkenés sehol nem volt jellemző. Stagnál az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja is. Itt egyedül Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. Az eredmények alapján a fertőzések számának emelkedése egyik esetben sem várható. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót.

0: Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Ezen a hétvégén rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok szombaton reggel indulnak Pécsről. A cél a Mária Gyüdi kegyhely. Az út nagy része az 58-as főúton vezet. Fokozott óvatossággal közlekedjen. Motoros felvonulást tartanak szombaton Pécsett. Délután 14:30 között az Expo Centertől indulva Kertváros, a Belváros, illetve Uránváros utcáit járják majd a motorosok. A menet idején a jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, aztán nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és több órás napsütés várható, késő délután azonban újra érkeznek majd a felhők, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az északi-északnyugati szél általában mérsékelt marad, helyenként élénk lökésekkel. Kora reggel 13, napközben 24 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Annyi, köszönöm szépen, találkozunk 4 órakor a Best FM-en, ahol addig is szólnak a dalok megállás megszakításmentesen. Kellemes délutánt kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Hamarosan hallható lesz Gabriel 90-es klasszikusa. 92-ből szól a Dreams, előtte itt van Sean Paul barátunk.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Soundtrack Hit Best FM. Vége van már a hétnek, énekelte a Carpe Diem a 90-es években, és valóban ma már péntek van, úgyhogy lehet készülni a hétvégére, és hogy vajon milyen lesz az időjárásunk erről, hamarosan beszámolok. Addig is velünk lesz Oliver from Earth, Avril Lavigne, Dr. Béres, most pedig szintén a 90-es évekből Inika Mosey és a Here Comes the Hustepper a Best FM-en.

parton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Marad

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy hét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei. Pécset 23, Komlón és Mohácson 22 fokat mérhetünk, és ma már nem kell számítanunk csapadékra. Holnap reggel 12, napközben 24 fok várható extrém magas UV-sugárzással. Mindez maradni fog majd vasárnap is, aztán hétfőn jön egy kettős front 8-10 mm csapadékkal, reggel a 12, napközben a 22 fok a jellemző, mi kedden összességében 16-18 fokat mérhetünk, szintén csapadékkal. Az időjárás hírei után hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között Michael Jackson klasszikusával, de mellette jön majd Rácz Gergő Sziszivel közösen, illetve énekel Nelly Furtado és Turn Up the Light.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden kocsban. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Kapcsoljuk a 0672 333 333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
5: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pelérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra! Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében!
1: Reklámot hallottak! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól, a Best hallgatóinak a számom 30-as 889 Szentegyhedes. Siklóson a bevezető szakaszon a Trafipax, köszönöm szépen Andrásnak a jelzését. Hamarosan hírekkel folytatjuk délután 4 órakor, előtérány a 90-es évek, itt van Tupac és a California Love a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Egy jó kis feldolgozással folytatjuk hamarosan. A Deep Dish-től szól a Flashdance az új évezredből. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Elkezdődött az Élelmiszerbank Egyesület tavaszi adománygyűjtő akciója. Holnap napközben ismét 20 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Elkezdődött és szombat este 8 óráig tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi akciója, amelynek során rászorulók számára gyűjtenek tartós élelmiszereket. Összesen 240 településen várják az adományokat. Baranyában 21 helyszínen lehet leadni a felajánlásokat, Pécsett 12, Mohácson 3, míg Komlón, Siklóson és Szigetváron 2-2 áruházban lehet találkozni az önkéntesekkel. A felajánlott adományokból a tervek szerint 3-5 kg-os csomagokat állítanak majd össze, melyeket a térség rászorulóihoz juttatnak el. A NAV baranyai munkatársai jövő héten újabb helyszíneken végeznek ellenőrzéseket. Kedden Szentlőrincen keresik fel a Pécsi utcai kereskedőket, szerdán pedig Siklósra látogatnak el, a Felszabadulás utcai ruhaboltokba. A vizsgálatok kiterjednek a számla és nyugtaadásra, az online kasszák üzemeltetésére és az alkalmazottak szabályos bejelentésére is. Országszerte megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, közölte az Agrárminisztérium. A kormányhivatalok szakemberei Baranyában is vizsgálják a termőföld védelméről szóló törvényben szereplő kötelezettségek teljesítését. Az ellenőrzés során figyelik a termőföldek engedély nélküli igénybevételét, és azt is, hogy a művelési ágak egyeznek-e a valóságban, a nyilvántartásban szereplővel. Növényvédelmi munkákra készülnek Mohácson. A város önkormányzatának közlése szerint május 12-én kedden lemosó permetezést végeznek a közterületeken álló fákon, csipkés poloska, aknázómoly, illetve gombás betegségek ellen. A munka áthúzódhat az azt követő napra is. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes, és ha az időjárás nem lesz megfelelő, akkor a permetezést egy későbbi időpontban végzik el. 15. alkalommal rendezi meg hagyományos szezonnyitó gurulását a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Szombaton délelőtt 10 órától várják az érdeklődőket az Expo Center területén Pécsett, ahol motoros bemutató, pódiumbeszélgetések, tombola sorsolás is várja a közönséget. Lesz gyereksarok is, kresszparkkal és ugrálóvárral. A motoros felvonulás délután 13:30-kor indul, és körülbelül 1 órán át tart majd Pécs utcáin. A rendezvény délután 4 órakor zárja kapuit.
0: A Best FM navigáció támogatója.

0: A Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Forgalomkorlátozásra kell számítani autóverseny miatt a hétvégén a Baligeten és környékén. Vasárnap reggel 6 és este 7 óra között Szentkút és Remeterét között teljes szélességű útzár lesz érvényben. Gázhálózati munkákat végeznek Pécsett, a Bolygó és a Péter utca területén. Mind a két helyszínen teljes útzár érvényes. Az 57-es út pécsi szakaszán aszfaltmarási munkákat végeznek. Emiatt a 60-as kilométernél a forgalom mindkét irányban csak egy sávon haladhat. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, aztán nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és több órás napsütés várható. Késő délután azonban újra érkeznek majd a felhők, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél általában mérsékelt marad, helyenként élénk lökésekkel. Kora reggel 13, napközben 24 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönjük szépen a friss híreket, információkat. Szezonnyitó motoros gurulás és családi nap lesz a hétvégén az Expo Centerben. Rövidesen jönnek a programok. Addig is válogatom a dalokat. Hallható lesz majd George Michael 90-es klasszikus, a Fast Love. Előtt a Deep Dish játszik, Szolmár és a Flashdance.
0: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap jön a szezonnyitó motoros gurulás és családi nap az Expo Centerben, ahol 10 órakor lesz a kapunyítás. Ezt követően fellép a Hell City. Aztán lesz majd többek között pódiumbeszélgetés a kanyarfutó csapatával, triál motoros bemutató, rutánc bemutató, újabb pódiumbeszélgetés. A motoros felvonulás 13:30-kor indul, majd lesz triál motoros bemutató, 15:30-kor tombola sorsolás, illetve rendezvény zárására délután 4 órakor kerül sor. Nálunk pedig hamarosan jön egy rendőrségi felhívás. Addig is hallható lesz többek között Jennifer Lopez és a Get Right érkezik a Magna Cum Laude, csak úgy, mint Jack Reddix.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Ahogy ezt már korábban is jeleztem, jön egy rendőrségi segítségkérés, ugyanis a komlói rendőrök továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt Rózsavölgyi Leonárdót. A 11 éves fiúm április 3-án engedély nélkül távozott Vázsnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű, eltűnésekor sportcipőt, valamint sötét kék melegítő szettet viselt. A komlói rendőrkapitányság arra kéri a Best hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a központi 112-es segélyhívó számon. Rövidesen foglalkozunk a Mária Gyűdi zarándoklattal is, előtte szólnak a dalok, velünk lesz a 90-es évekből CJ Lewis, az új évezredből az Outkast, itthonról pedig a Honey Beast.
1: Oh.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Holnap lesz a Mária Gyüdi zarándoklat. A gyalogosok reggel 7:30 indulnak a Volt Fema parkolóból, míg a kerékpárosok 8:30 a Dom térről. A menet majd az 58-ason halad, Szalánta és Turony érintésével, arrafelé csak óvatosan majd az utakon. A közlekedési infokat én is várom folyamatosan, 30-as, 889, 107-es. Hamarosan friss hírek délután 5 órakor, előtte jön egy igazi lokálpatrióta csapat. Itt vannak Wolfiék, ez már a Punani és az Élveszt, a Best FM-en.
1: Tatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a négy.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
2: Jön a folytatásban a No Doubt énekesnője Gwen Stefani, azzal a lepper hölgyel, aki együtt dolgozott már többek között Missy Elliott-tal, illetve Snoop Dogg-gal is. Ivről van szó, Let Me Blow Your Mind, ez szól tőlük hamarosan. Előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 5 órakor a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatós ütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. Mobilkemence.xyz.
4: Autófelvá...

0: Kell, és fény derül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Lezárult a középiskolai felvételi általános szakasza. Holnap napos és felhős időszakok is várnak ránk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Idén több mint 89 ezre jelentkeztek középiskolába. A középfokú iskolák a jogszabály szerint május 8-áig értesítik a tanulókat jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Ezzel véget ért a középfokú felvételi eljárás általános szakasza. Azok számára, akik az eljárás során egyetlen középiskolába sem jutottak be, hétfőn elindul a rendkívüli felvételi. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető az a kereső, ami segít az iskolák által meghirdetett üres férőhelyek böngészésében. A rendkívüli felvételi több mint 1300 diákot érint. Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Pécsi Zsolnay Fényfesztivál. Július 2-a és 5-ek között rendezik meg a programot, immár 10. alkalommal. Idén a belváros mellett újra kiemelt helyszín lesz a Zsolnay negyed és a Kodály Központ hangversenyterme. Az alkotások között számos mű megidézi majd Vazarelli opárt örökségét. Idén is megtartják a Zsolnay Light Art Video Mapping versenyt. Ezúttal olasz, kínai és bolgár alkotók versengenek majd. A Székesegyház homlokzatára vetített alkotások ugyancsak Viktor Vazarelli munkásságát idézik meg. A fényfesztiválról részletesen a rendezvény hivatalos oldalán lehet tájékozódni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ jelzése szerint az elmúlt héten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést a főváros délpesti telepén, illetve Szegeden mértek. Csökkenés sehol nem volt jellemző. Stagnál az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja is. Itt egyedül Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. Az eredmények alapján a fertőzések számának emelkedése egyik esetben sem várható. Május 11-én hétfőn megkezdődik a Komló Verzum látogatóközpont mögötti parkoló felújítása, jelezte a Komlói Városgondnokság. A kivitelezés ideje alatt a parkolót lezárják, ezért azt kérik a jármű tulajdonosoktól, legkésőbb hétfő reggel 6 óráig hagyják el a területet, és autójuknak keressenek ideiglenes parkolót. Az elzárt területet kordon jelöli majd a helyszínen. A felújítás várható a június végéig tart, addig a terület lezárva marad, de a parkoló melletti játszótér és a sportpálya biztonságosan használható lesz.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Ezen a hétvégén rendezik a Mária Gyüdi zarándoklatot. A gyalogos és kerékpáros zarándokok szombaton reggel indulnak Pécsről. A cél a Mária Gyüdi kegyhely. Az út nagy része az 58-as főúton vezet. Fokozott óvatossággal közlekedjen. Motoros felvonulást tartanak szombaton Pécsett. Délután 14:30 és 15:30 között az Expo Centertől indulva Kertváros, a Belváros, illetve Uránváros.

0: utcáit járják majd a motorosok. A menet idején a jobboldali forgalmi sávot szakaszosan lezárják. A meteorológusok előrejelzései szerint szombaton kezdetben a felhős tájak lesznek túlsúlyban, aztán nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet és több órás napsütés várható, késő délután azonban újra érkeznek majd a felhők, és elszúrtan záporok is kialakulhatnak. Az északi északnyugati szél általában mérsékelt marad, helyenként élénk lökésekkel. Kora reggel 13, napközben 24 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Best FM-en a Pécs Café Light előtt. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, ahogy az lenni szokott, jön már is több mint 20 perc zene, alaposan és gondosan válogatva, a 90-es évektől egészen napjainkig. Kezdünk a párossal, itt van Eve és Gwen Stefani.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Elő a fényvédő krémekkel, hiszen holnap nagyon magas lesz az UV-UVB sugárzás, egyébként reggel 13, napközben 24 fok a jellemző, a magas UV marad majd vasárnap is 25-26-os csúcsokkal, hétfőn kettős front, reggel 13, napközben 22 fokkal viharos széllel, és nagyjából 8-10 mm esővel. A kedd is csapadékos lesz, oda 6-8 mm esőt mondanak, reggel 10, napközben maximum 16 fokkal, míg szerdán reggel összességében csak 4-5 fokra érdemes számítani. Az időjárási hírei után folytatódik a zenei maraton, többek között Mark Ronsonnal, Pápai Jocival, illetve most a feldolgozással a 90-es évekből. Itt a csodaszép Solama és a You Might Need Somebody a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hét Best FM. 10 éves az Elité Mazsolet együttes, Horváth Anita vezetővel beszélgetek. Szia, köszöntelek a műsorban.
1: Szia, köszöntök mindenkit.
0: Kezdjünk a legelején, a mondhatni a KH-tól. Honnan jött a csoport ötlete?
1: Hát az az igazság, hogy én már 14 éves korom óta, tehát már több mint 20 éve mazsorettezem. Én Barcson kezdtem, onnan származom, csak mivel elköltöztem otthonról, ezért nem tudtam már hazajárni próbára, így mivel az életem részévé vált, és imádtam csinálni magát a mazsorettet, mint sportot és táncot, ezért létrehoztam itt Baranya vármegyében Törtösön a saját kis csoportomat, ami ugye immáron 10 éve alakult. 6 fővel kezdtünk még annó, és nagyon büszke vagyok, hogy 10 év alatt folyamatosan bővült a csoportnak a létszáma, most már több mint 20 fő a csoport létszámunk, és 3 különböző korcsoportban vannak elosztva a lányok, vannak minik, akiknél vannak óvodások, illetve így az alsós korosztály. Vannak kadettek, akik már így a felső, a általános iskola felsősök, és vannak a szeniorok így 15-16 év felett körülbelül.
0: Laikusként mondom, mert soha nem próbáltam. Kívülről nagyon látványos és könnyednek tűnik a mazsorett dolog, de mondjuk például mennyi gyakorlás van mögötte?
1: Rengeteg gyakorlás van mögötte. Én azt gondolom, hogy ezért is nehéz nekünk új tagokat bevonzani, mert hogy nagyon összetett maga a mazsorett, tehát nem csak a szertechnikát, a bottechnikát kell precízen és alaposan csinálni, hanem közben még mozognunk is kell, táncolnunk is kell, egyszerre kell menetelnünk, ugyanazzal a lábbal az egész csoportnak egyszerre kell mozognia, mosolyogni kell, kommunikálni kell a nézőkkel, ha versenyen vagyunk, akkor a zsűrivel el kell adni úgymond magunkat, mert ettől lesz az egész látványos, nem csak attól, hogy a lányok botot forgatnak, vagy éppen pompomot rá, vagy éppen zászlóval táncolnak, hanem ugye ott vannak a ruhák is, illetve az előadásmód is nagyon-nagyon sokat hozzátesz, mert nem mindegy, hogy papofával csinálják végig a lányok, vagy pedig végig mosolyogják az előadást, illetve a koreográfiákat. Én most jelenleg heti 2 alkalommal próbálok a lányokkal. Most, hogy közeledünk a gálához, ezt már megemeltük heti 3-ra. A kisebbekkel szerdánként, és a nagyobbakkal pedig péntekenként próbálok. Ez egy ilyen másfél-két órás próbaidő.
0: Honnan származik a mazsorett, és hogyan került Magyarországra?
1: Hát a mazsorett az, ha jól tudom, akkor Amerikából származik, így szépen lassan beszivárgott Európába, így került Magyarországra is, és eredetileg ezek a lányok vonultak a fúvós zenekar előtt felvonulásokon, és ott táncoltak a zenekarok előtt fúvós zenekari zenére, tamburbottal, illetve ugye mazsorettbottal, és akkor így alakult ki szépen lassan. Átformálódott már teljesen, tehát most már színpadi koreográfiák is vannak, nem csak vonulunk mondjuk egy zenekar előtt, hanem leginkább most már színpadi koreográfiákat készítünk.
0: Milyen adottság kell hozzá, hogy valaki ezt tudja csinálni?
1: Hát, talán a legfontosabb a ritmusérzék, talán én azt mondom. Nem baj, hogyha van az embernek vagy egy kislánynak egy jó kiállása, de azt gondolom, hogy gyerekként ez mind tanulható és elsajátítható. Hadd mondjak egy példát, nagyon szeretem ezt felhozni, van egy kislány, aki a mai napig jár hozzám már több éve, és az első fellépéseken szegény mindig nagyon izgult, mielőtt föllépett a színpadra és sírt, és ma meg már néhány évvel később maga biztosan áll a színpadra, és rettentően ügyes, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. A bottechnika, a szertechnika mind elsajátítható, sok-sok gyakorlással senki nem úgy ébredt föl hétfő reggel, hogy már tudott botot forgatni. Az alaplépéseket is szépen lassan tanulgatjuk, megtanulunk egyszerre menetelni, és egyszerre használni a bottechnikát, mert tényleg nagyon összetett, tehát, hogy egyszerre ritmusra lépjünk, és még forgassuk is a botot helyesen. Tényleg sok gyakorlás kell hozzá, de úgy kifejezetten nem kell hozzá semmi, csak tényleg jó, hogyha az embernek van egy alapritmus érzéke, az nem árt.
0: Miért jó egy mazsorett csoporthoz tartozni? Mit kap az, aki mondjuk benne van?
1: Hát én azt gondolom, hogy egy összetartó csapat vagyunk. Nem csak a próbákon találkozunk a lányokkal, hanem szeretek nekik külön programokat is szervezni. Ettől lesz igazán egy összekovácsolt csoport, hogy nem csak a próbákon találkoznak a lányok, hanem közös élményeket is szereznek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A folytatásban hamarosan tovább szólnak a dalok, velünk lesz majd többek között Justin Timberlake és Vastag Csaba is. Minden mellé még mindig várom a közlekedés legfrissebb híreit. SMS Viber száma 30-as 889 117-es.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Eljött a jövő. Megérkezett az Elvitara, a Suzuki tisztán elektromos, összkerék meghajtású modellje. Minden terepen otthon érzi magát. Próbálja ki az Elvitarát a Suzuki Vargánál Kozár Michelinben. Kérjen időpontot most. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Kapcsoljuk a 0672-333-333-at. A Volántaxi közlekedési információi következnek a 101.7 Best FM-en.
4: Köszöntöm a rádió hallgatóit! Megkezdődtek a csatornafedelek cseréje a Pelérdi, a Rászvárosi és a Szigeti úton. A gázvezeték felújítás miatt forgalomkorlátozás van érvényben a Péter és a Bolygó utcában. Vezessen körültekintően, figyeljenek egymásra. Kellemes napot kívánunk a Volántaxi csapata nevében.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.
5: Valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfőzés. Regisztrálj Facebook oldalunkon. mobilkemence.xyz.
3: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutatósütések és borszfűzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás, balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó, úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
5: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
4: Nem gyilkosság áll.

0: Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitettség ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott, és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Night Shift Extra, amikor is a 6 rezidensünk közül valaki visszatér, és nyom plusz 1 órát, ami hát nyilván engem is arra kötelez, hogy ugyanabban a stílusban nyomjam én is a saját órámat 6 és 7 között. Szerintem már ki lehetett találni, hogy vajon ki lesz a visszatérő vendég, de ha mégsem, akkor mondom, ma is hip-hop és R&B a menü, akárcsak szombaton, úgyhogy szombati rezidensünk Slim Fit érkezik majd 7-től a lemez játszok mögé, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift Extra.
2: Best FM, a legjobb zenék. Mixben.

És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: minden este.
1: Még egy óra erejéig szombatot varázsolunk a péntekből. Már végül is ez így hosszú hétvége alatt, igazából teljesen mindegy. Szóval a szombati rezidensünk Slim Fitz érkezik a mai Night Shift Extrában. A következő órában ő pakolja majd a legkitűnőbb hip-hop és R&B darabokat. Helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, de színpompás a Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fényderül két idegen titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ a mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig Krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema City-ben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés, UFO akták, továbbra is marad a rejtély, nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Most nem tudom ezt, hogy darabos anyukákat kell ezen átküldeni, vagy ez olyan eszköz, amit csak anyukák használhatnak. Tehát, hogy mamacita ezt.
4: Figyelj, menj haza aludni.
3: Hangya vagyok, hello.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Szóval erre a vonatra felülve, hogy elkezdted a műsort. Én bocsánat,
2: igen, csak tehát, hogy a hangyaféle szarszó viccek kedről átültetve. Igen,
1: szóval, hogy akkor politikailag korrekten ő Señor Rita.
2: Señor Rita. Nem tudom, akik jártak Tájföldön meg ilyenek, ők láttak már ilyen Señor Ritákat. Én általában ezt azt szoktam mondani, hogy vagy Señor Rita, tehát hogy egy ilyen kellemetlen attitűddel rendelkező hölgy. Véletlenül se összekeverendő a mi Majoros Ritánkkal, ugye, aki délutánonként vezet műsort. Na, tényleg elvicceltük itt az elejét. Hip-hop és R&B. Igen, mert hogy ezt szóltunk múlt szombaton, hogy a mai Night Shift Extra-ban Slim Fit fog majd szolgáltatást teljesíteni, úgyhogy éppen ezért hoztuk most egy nappal előrébb a szombati életérzést. Szóval hip-hop és R&B.
1: S hoztam hálózsákot.
2: Jó van akkor.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na most, tessék, mondjam.
2: BestFM.budapest.hu és Mixcloud.com per day és Limfitun.
1: Magam sem mondhattam volna szemben. Már az elérhetőségeket, de azért azt mozárakok még egy olyat, a 0625555155. Instagram, Facebookon ott vagyunk Best FM Rádió Magyarországként, és van még egy infokuk, az BestFM.budapest.hu e-mail címünk, ha még használ valaki e-mailt, meg van weboldalunk is, ha még használ valaki weboldalakat, nem?
2: Tehát most persze,
1: már,
2: mindenki,
1: vagy
2: mindenki.
1: Az még mindig megvan az az elmélet, hogy a internet egyenlő Facebook? Vagy ez csak 60 fölött gondolják
2: ki az emberek? 60 fölött gondolják.
1: Jó, akkor mondok azért egy öt is, hogy www.bestfmbudapest.hu.
2: Internetben gész ez a Google.
1: Igen, így valahogy.

0: Mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor milyen jól tetted, hogy hoztál hálózsákot, tehát akkor helyet meg is
2: kényelemben.
1: Jó, mert hát holnap ugyanez lesz. De az ugye mondhatni a szokásos élőhelyünk. Szombatonként hip-hop és R&B itt a Besten a Night Shiftben 6 és 8 óra között. Sniffinnek köszönjük a mai extrát, akkor jó éjszakát.
2: Jó éjszakát.
1: És akkor holnap 7-kor ugyanez. Okay.

0: Balások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazma központba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Régen volt olyan a diszkó, vagy lassúzós blokk. Hát ha most ilyen komplett hosszú blokk nem is lesz, de azért jó párszor lehet majd egy picit így szerelmesen billegni. A másikkal For the Cause, Ain't No Sunshine, Craig David, Walking Away, illetve All For One, I Swear. Na meg a sor legelején is. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of-em a legjobb zenék, azt már hetek óta lehet tudni, hogy az En Vogue a TLC-vel és a Salt and Pepa-val indul közösen amerikai turnéra, de pár napja az is kiderült, hogy a TLC önálló koncertek keretein belül is fog majd fellépni, sőt, ők átlátogatnak Európába, pont úgy, ahogy a most érkező En Vogue is. Szóval, aki szeretné a 90-es évek ikonikus R&B csapatát élőben látni, megteheti például majd Finnországban a Forages Fesztiválon, vagy pedig Hollandiában július 18-án. Jön a My Lover, itt a Best of-em.

Best FM, a legjobb zenék. Filmforgatás van a 6. kerületben, úgyhogy éppen ezért nem lehet majd autóval közlekedni, mert hogy lezárják majd a Terész körút bizonyos szakaszát ma éjfélig, illetve holnap egész nap a nyugati téri parkoló lesz majd forgatási helyszín, szóval arrafelé autóval egyáltalán nem lehet majd közlekedni.

Ezt a legjobb zenéket. Ha már itt megénekelték az elmúlt percekben a csillagokat, az eget, most meg a napsütést, nem tehetem meg, hogy nem mondok pár szót az időjárásról. Remek lesz. Tényleg így tudom összefoglalni a szombatot és a vasárnapot, és 27 fokos nappali maximum, sőt szombaton még extrém magas UVB sugárzással is számolni kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO-akták, egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO-akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve

0: Drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Név alapján, illetve a nevének hangzása alapján Mauro Picotto az egyetlen, akiről nagy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy olasz származású. Bocsánat, Mauro Picotto. De azért lesz még itt két olasz formáció ebben az órában. A Black Machine jön majd a Howie G-vel, a Two Black, pedig a Waves of Love-val, Vanessa Carlton és a Thousand Miles után.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

Bestefem a legjobb zenék sikén saját karrierjének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hall-ban, ahol természetesen a legnagyobb sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóban. Érkezik a Komodo itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

Best FM a legjobb zenék, három amazing című dalt is pörgetünk itt a Best FM a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei közül. A George Michael félét sajnos ugye már nem fogjuk tudni hallani élőben, ugyanez igaz az Aerosmith változatára sem, viszont Seal ezzel az amazinggel hamarosan jön Budapestre.

De ezt a legjobb zenék, ahogy korábban említettem, jó idő lesz holnap, nagyon jó, 27 fokos nappali maximum és magas UVB sugárzással, a latin hangulat abszolút indokolt, ettől függetlenül természetesen holnap a Night Shift elején, ahogy minden szombaton 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni szombati rezidensünkkel, Slim Fittel, hanem ez játszok mögött. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, jön Junior Jack és az Esamba, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. Dog Child. Big Rocker.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

be nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak. Ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.